0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tiszapárt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kreszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start! Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja Duna Online. Közösségi zöld programra várja családokat a Dunamenti Regionális Népfőiskola június 10-én szerdán délután a dunaújvárosi Petőfi ligetbe. A balkontól a madárfüttyig Zöldítsük együtt Dunaújvárost című rendezvény célja, hogy gyakorlati ötletekkel és közös élményekkel ösztönözze a környezettudatos életmódot, miközben minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A program egyik központi eleme az ehető balkonkert témája lesz. A szakmai bemutatót és tanácsadást a Rácsalmási Zöld Centrum szakembere Szalai Gabriella vezeti. A szervezők a gyakorlati megvalósításra is gondoltak. A készlet erejéig ingyenes palántákat, cserepeket és virágföldet biztosítanak, így a résztvevők saját kezüleg ültethetik el növényeiket, amelyeket haza is vihetnek. A Dunamenti Regionális Népfőiskola programja június 10-én délután 5 órakor kezdődik. A Petőfi ligetben a részvétel minden érdeklődő számára ingyenes. Egy este, amely nem csak a zenéről, hanem a segítségnyújtásról is szólt. A Dunaújvárosi Kórház gyermekosztályára rekordösszegű adomány érkezett a 29. jótékonysági pedagógus koncert bevételéből. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános iskola képviselői átadták a 29. jótékonysági pedagógus koncert teljes bevételét a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet gyermekosztályának. A résztvevők és támogatók jóvoltából rekordösszeg, összesen 350.000 forint gyűlt össze, részletek a Duol oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Bejelentette új vezetőedzőjét az Acél Bikák jégkorong csapata, a klub egy évre szerződtette a lett szakembert Alekszandr Belavskit, aki jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Dunaújvárosba. A 61 éves edző játékosként hazája egyik legismertebb hokisa volt, olimpikon a lett válogatott csapatkapitánya, és hosszú éveken át szerepelt Svédországban. Edzői pályafutása során dolgozott többek között Svédországban, Oroszországban, Fehér-Oroszországban, a lett válogatott szövetségi kapitányaként, valamint az elmúlt években a lengyel élvonalban is. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130.000 forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Egy dunaújvárosi gimnáziumi osztály látogatott el a Városháza C szárnyába, hogy megtekintse a Dunaújváros fája 4 évszakban fotópályázat kiállított alkotásait. A diákokat Papnék Rabanti Dona önkormányzati képviselő, a pályázat kezdeményezője vezette végig a tárlaton, aki a képek mellett a projekt céljáról és jelentőségéről is beszélt, számol be róla a város weboldala. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után, részletek a Duna Online oldalán. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte Hungaromet. A szakemberek szerint itt Fejér vármegyében is. A kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb terméksátlagokra kell számítani. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a NÉBIH. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Korra reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok június 9-én kedden, a Félixek névnapján. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 0620-55-55-155. Itt lehet engem utánozni üzenetben, Viber üzenetben, de hívható szám is egyben. 10 perccel múlt 6. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok. Indítom a Gramofonzi dalát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt! Június 9-e van, kedd, a Félixek névnapja, és a Ki a tanteremből nap, aki ezt a napot úgy ünnepli, hogy valóban kiszabadul a szabadba a tanteremből, vagy akár otthonról, az vegyen magához egy esernyőt. Marad a kánikula, de azért egy-egy zápor zivatar sem kizárt, ez pedig már közben a Depeche Mode-dala, a Free Love, a Best FM-en. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Marad a kánikula, 30 fok körül lesz ma is, viszont már jöhet zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés is jön a legfrissebb hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Jerry Halliwell énekel utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fátyol felhők szűrik a napsütést, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468.000 forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfők

0: kapitányságot vezette. Az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. 30. alkalommal rendezik meg a Krisna hívők szekérfesztiválját Budapesten. A zenés táncos menet június 13-án 13 órakor indul az Eötvös térről, majd az Andrássy úton haladva 16 órakor érkezik meg a Városligetbe. A felvonulást kulturális és vallási programok kísérik. A Városligetben déltől estig India fesztivált rendeznek, ahol egyebek mellett tradicionális indiai zenével és táncokkal, jóga foglalkozásokkal, kézműves bemutatókkal és gasztronómiai kínálattal várják az érdeklődőket. Hétfőn elindult a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tartanak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Egy este, amely nem csak a zenéről, hanem a segítségnyújtásról is szólt. A Dunaújvárosi Kórház gyermekosztályára rekordösszegű adomány érkezett a 29. jótékonysági pedagógus koncert bevételéből. A dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános iskola képviselői átadták a 29. jótékonysági pedagógus koncert teljes bevételét a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet gyermekosztályának. A résztvevők és támogatók jóvoltából rekordösszeg, összesen 350 ezer forint gyűlt össze, részletek a Duol oldalán. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a NÉBIH. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Korra reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. A hét második napján már több lesz a fátyol és gomoly felhő az égen, és zápor zivatar is jöhet, a maximum 30 fok körül alakul, de záporok, zivatarok után hirtelen lehűlhet a levegő. A 90-es és 2000-es éveket pedig most a French Affair segít feleleveníteni. Jön a Sexy a Besten. Jó reggelt!
1: Best!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt hetet üt az óra. Jó reggelt kívánok, június 9-e, kedd, friss hírei után jönnek a bestiák. És az Aqua is a Barbie Girl-lel. Telefon SMS Viber számunk. Ha dugó baleset van, várom az infót. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Vesztel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es éve

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék, mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Közösségi zöld programra várja a családokat a Dunamenti Regionális Népfőiskola június 10-én szerdán délután a dunaújvárosi Petőfi ligetbe. A balkontól a madárfüggig Zöldítsük Együtt Dunaújvárost című rendezvény célja, hogy gyakorlati ötletekkel és közös élményekkel ösztönözze a környezettudatos életmódot, miközben minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A program egyik központi eleme az ehető balkonkert témája lesz. A szakmai bemutatót és tanácsadást a Rácsalmási Zöld Centrum szakembere Szalai Gabriella vezeti. A szervezők a gyakorlati megvalósításra is gondoltak. A készlet erejéig ingyenes palántákat, cserepeket és virágföldet biztosítanak. Így a résztvevők saját kezüleg ültethetik el növényeiket, amelyeket haza is vihetnek. A Dunamenti Regionális Népfőiskola programja június 10-én délután 5 órakor kezdődik. A Petőfi ligetben a részvétel minden érdeklődő számára ingyenes. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljességű állik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Korra reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Július 19-e az idei foci VB döntőjének napja, a félidei showban pedig a most érkező Madonna is feltűnik majd. Most Justin Timberlake-kel kezdik ezt az órát, 4 Minutes, készül Shaggy, és jön az Aesop Bass is, aki pedig Félix nevű névnapos ismerősét vagy szülinapost köszöntene, hívjon, írjon, 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, a hét második napja van, június 9. Kedd. Sok boldogságot a Félixeknek és a szülinaposoknak is. Ma van a levéltári világnap. Akit ez nem annyira villanyoz föl, az tekerjen egy kicsit a hangerőn, és kezdje a napot velünk, illetve Segivel. Szól már is az It Wasn't Me.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 9-e, kedd reggel van, mindjárt 7:30, ma már lehet zápor, zivatar is, a kánikula marad, és a napsütés is, bár több fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Részletek mindjárt, a következő fél órát pedig Sola ma indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fátyol felhők szűrik a napsütést, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek.

0: Június 13-án 13 órakor indul az Eötvös térről, majd az Andrássy úton haladva 16 órakor érkezik meg a Városligetbe. A felvonulást kulturális és vallási programok kísérik. A Városligetben déltől estig India Fesztivált rendeznek, ahol egyebek mellett tradicionális indiai zenével és táncokkal, jóga foglalkozásokkal, kézműves bemutatókkal és gasztronómiai kínálattal várják az érdeklődőket. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet. A két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot, és teljesen új utat építenek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Hétfőn elindult a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tartanak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék, mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra, itt Fejér vármegyében is. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők.

0: A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, észak-nyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 9-én, kedden. Sok boldogságot a névnapos Félixeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 111 éve ezen a napon született Les Paul, amerikai jazzgitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője. 85 éve a mai napon született John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. Ma 65 éves Michael J. Fox, amerikai színész, a Vissza a jövőbe trilógia Marty McFly-ja. '63 éves Johnny Depp, őt sem kell nagyon bemutatni, ugye? 45 éve a mai napon született Natalie Portman, hollywoodi színésznő, és 1970. június 9 megszületett Ed Simmons, a brit The Chemical Brothers egyik fele. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget, ahol az ünnepelteket lehet bátran köszönteni. 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, kigyulladt kamion miatt van brutál torlódás az M0-áson az M1-es felé, az M5-ös csomópontja környékétől egészen Maglódnál van valahol a sor vége. Aki tud, időben kerüljön. Jó reggelt, jó utat! Június 9. kedd friss hírei után szólnak a legjobb zenék újból. Itt lesz például a Basement Jacks. És a 4-es Street is.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Június 12-én, Kunszent Miklóson, a Kike művelődési háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék, mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Bejelentette új vezetőedzőjét az Acél Bikák jégkorong csapata. A klub egy évre szerződtette a lett szakembert, Alexandr Belavskit, aki jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Dunaújvárosba. A 61 éves edző játékosként hazája egyik legismertebb hokisa volt. Olimpikon a lett válogatott csapatkapitány és hosszú éveken át szerepelt Svédországban. Edzői pályafutása során dolgozott többek között Svédországban, Oroszországban, Fehér Oroszországban, a lett válogatott szövetségi kapitányaként, valamint az elmúlt években a lengyel élvonalban is. Egy este, amely nem csak a zenéről, hanem a segítségnyújtásról is szólt. A Dunaújvárosi Kórház gyermekosztályára rekordösszegű adomány érkezett a 29. jótékonysági pedagógus koncert bevételéből. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános iskola képviselői átadták a 29. jótékonysági pedagógus koncert teljes bevételét a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet gyermekosztályának. A résztvevők és támogatók jóvoltából rekordösszeg összesen 350.000 forint gyűlt össze, részletek a Duol oldalán. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.
1: Még annyi kiegészítés Gergőtől a hírek előtti közlekedési infóhoz, mely szerint az M0-áson az M1-es felé az M5-ös és az M51-es csomópontja között kigyulladt egy kamion, emiatt az M0-áson 8-9 kilométeres a torlódás, hogy már az M5-ösre is kihat, szóval az M0-ás csomópont előtt ott is több kilométeres emiatt a sor. Köszönjük Gergő, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Rihanna kezd az SOS-szel.
0: Best FM.

0: Ezt FM, a legjobb zenék még mindig, nagy a torlódás az M0-áson az M1-es felé, az M5-östől Maglódig egy korábban kigyulladt kamion miatt, és már az M5-ös is bedugult az M0-ás csomópont előtt, de nemrég baleset történt az M1-es autópályán is, a főváros felé Biatorbágy térségében a 17-es kilométernél egy sáv járható, ott is több kilométeres a dugó. Jó utat, kitartást kívánok én, és sok szerencsét a Basement Jacks. Jön a Good Luck a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fátyol felhők szűrik a napsütést, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es, 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezér terét és a Korvin negyedet érintette. 30. alkalommal rendezik meg a Krisna hívők szekérfesztiválját Budapesten. A zenés táncos menet június 13-án 13 órakor indul az Eötvös térről, majd az Andrássy úton haladva 16 órakor érkezik meg a Városligetbe. A felvonulást kulturális és vallási programok kísérik. A Városligetben déltől estig India fesztivált rendeznek, ahol egyebek mellett tradicionális indiai zenével és táncokkal, jóga foglalkozásokkal, kézműves bemutatókkal és gasztronómiai kínálattal várják az érdeklődőket. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az ORFK élén Balogh János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabaújzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet. A két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot, és teljesen új utat építenek. Egyebek mellett rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások, koncertek várják a látogatókat Veszprémben a Múzeumok éjszakáján, június 20-án. A város 25 helyszínén 30 kiállítás és 95 program várja az érdeklődőket. Idén országszerte az ízekbe zárt történetek tematikával rendezik meg a programot, ezzel arra hívják fel a figyelmet, hogy a gasztronómia kulturális emlékezetünk egyik fontos hordozója.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen európai uniós pályázati lehetőség állt,

0: amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Nébih. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Forra reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A Netflix globális és hazai toplistáján is első Jennifer Lopez filmje, a Munkahelyi Szerelem, amely június 5-én debütált, és amelyben Brett Goldstein oldalán alakít egy titkos irodai románcba keveredő munkamániást. Szóval hatalmas siker a J.Lo film. Ő folytatja a kedreggelt itt a Besten. Jön az If You Had My Love, és hogyha a dugó baleset van, jöhet az info is a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pop rock, hip hop, R&B és dance is szól majd 9 után. Hazai!
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak barna.
1: És külföldi előadóktól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék, mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Egy este, amely nem csak a zenéről, hanem a segítségnyújtásról is szólt. A Dunaújvárosi Kórház gyermekosztályára rekordösszegű adomány érkezett a 29. jótékonysági pedagógus koncert bevételéből. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános iskola képviselői átadták a 29. jótékonysági pedagógus koncert teljes bevételét a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet gyermekosztályának. A résztvevők és támogatók jóvoltából rekordösszeg, összesen 350 ezer forint gyűlt össze, részletek a Duol oldalán. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte Hungaromet. A szakemberek szerint itt Fejér vármegyében is. A kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb terméksátlagokra kell számítani. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Korra reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Respect, Spike klasszikusa vagy a Gabriel-féle Dreams, de zenél a Basti, meghallgatjuk majd a Pompeit, és most mindenki kap még egy esélyt Roger Sanchez-től. Another Chance, ez szól elsőként, 4 lassan 5 perccel múlt 9 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Megszűnt a torlódás a 8-9 kilométeres gigadugó az M0-áson. Korábban az M1-es felé, az M5-ös csomópont után kigyulladt egy kamion, ez okozott torlódást, de ahogy mondtam, ennek szerencsére már vége, jól lehet haladni, és hát nagy tisztelet mindenkinek, aki végig araszolta a majdnem 10 kilométeres dugót. A Spike 98-as Respect című dalával megy tovább a kedreggel, itt a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, Inika Muzi és a Here Comes the Hot Stepper után jöjjön egy igazi kameleon. Latino Brothers, Fresh Mood, Nurican Kids, Mr. Jack, vagy épp a Room 5 néven kiadott Make Love, mind-mind ugyanahhoz az előadóhoz köthető, Junior Jackhez, polgári nevén Vito Lucentehez, az olasz származású house producerhez és DJ-hez. Jön a Stupid Disco a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best

Blast FM, a legjobb zenék. Nyaraljunk egy picit irány. Dél-Olaszország, a tenger és a hegyek találkozása, na és egy kis csípős paprika. A kalabriai konyha ugyanis az egyszerű paraszti alapanyagokra épít, és híres az intenzív, karakteres ízvilágáról. Ennek központi eleme a peperoncino, azaz a csípős fűszerpaprika, amely szinte minden helyi ételben megtalálható. Alex Gaudino, Crystal Waters, Destination Calabria Westen.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt sem maradunk az ezredforduló hangulata nélkül. Örülök, hogy jöttél, Glad You Came címmel a The Wanted dalát is hozom. Make you glad you came, the sun goes down, the stars come out, and all that counts is here. És ha már itt vagy, táncolj, szól majd a Desperado slágere is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fátyol felhők szűrik a napsütést, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Hétfőn elindult a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tartanak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 50 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Egyebek mellett rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások, koncertek várják a látogatókat Veszprémben a múzeumok éjszakáján, június 20-án. A város 25 helyszínén 30 kiállítás és 95 program várja az érdeklődőket. Idén országszerte az ízekbe zárt történetek tematikával rendezik meg a programot, ezzel arra hívják fel a figyelmet, hogy a gasztronómia kulturális emlékezetünk egyik fontos hordozója. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Késsel támadta járókelőkre egy férfi egy New York-i vasútállomáson. A támadó válogatás nélkül késelte meg az embereket, több embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, egyikük életveszélyben van. A rendőrségnek sikerült elfognia a férfit, akiről annyit közöltek, hogy zavarodott elmeállapotban volt.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Egy este, amely nem csak a zenéről, hanem a segítségnyújtásról is szólt. A Dunaújvárosi Kórház gyermekosztályára rekordösszegű adomány érkezett a 29. jótékonysági pedagógus koncert bevételéből. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános iskola képviselői átadták a 29. jótékonysági pedagógus koncert teljes bevételét a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet gyermekosztályának. A résztvevők és támogatók jóvoltából rekordösszeg összesen 350 ezer forint gyűlt össze, részletek a Duol oldalán. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra, itt Fejér vármegyében is. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessége állik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első az amerikai énekesnő Kelly Streakmead című dal, amelynek szerzője az a Dallas Austin, aki számos világsztárnak írt dalt. Neki köszönhetjük a TLC Unpretty-ét, a Brandy and Monica féle The Boy Is Mine-t, Pink Don't Let Me Get Me című dalát, vagy Madonna-ét, a Secret-et, Gwen Stefani-ét, a Kult, szóval tényleg ott van a toppon. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Június 9 Félixek szülinaposok, sok boldogságot!

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es években járunk, konkrétan 2004-ben a Cápa mese című film betétdalával Christina Aguilera jön. Car wash, automosás, hát tulajdonképpen ez egy felesleges dolog így a hidegfront előtt, amikor is hát már ma nyugaton záporok, zivatarok lehetnek, aztán holnap egyre több helyen. Csütörtökön például a mai 30-hoz képest már csak 19 fok lesz.

0: Best FM, a legjobb zenék a reggeli M0-as 8-9 kilométeres dugó után. Itt egy másik, ez az M3-ason jelenleg is tapasztalható a főváros felé, Bagy és 60 között az átterelt sávban dolgoznak, a 48-es és a 39-es kilométer között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. Ott is 7-8 kilométeres az araszoló kocsisor, és felborult korábban egy autó a 834-es főúton Pápa és Nyárát között, a 4-es kilométernél tart a félpályás korlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Wolf Kati utazás című dalával ér véget ez az óra, és a Well Hello majd ugyaninnen folytatja valamikor a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Jön ugyanis a pályaudvar.
2: Azt ígérted, hogy mindig leszel.
0: És a Soul Searcher is a Can't Get Enough-val, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 11 óra, a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több száz diák énekelt együtt, köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Több mint 400 dunaújvárosi diák énekelt együtt Szarka Tamás Készfogás című dalát a Nemzeti Összetartozás napján. A Kultik mozi előtti téren megrendezett eseményhez a város valamennyi oktatási intézménye csatlakozott, így június 4-én Dunaújváros is részese lett annak a Kárpát-medencei kezdeményezésnek, amelynek keretében a magyar fiatalok ezrei énekeltek egyszerre az összetartozás jegyében. A hagyományteremtő program ötlete Kovács Piroskától, a Vasvári Pál általános iskola pedagógusától származik, és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés övezte a rendezvényt. A tanulók iskoláikat jelképező táblákkal, az intézményekre jellemző színekben és a ruhadarabokban érkeztek a helyszínre, ahol rövid ünnepséget követően közösen adták elő a dalt, számol be a Duna Online. A Tűz nem játék mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Holnap egy hidegfront hatására több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország keleti felén számíthatunk záporra, zivatarra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre, a nyugati-dél-nyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Lassult a fogyasztói árak emelkedése, elérhető újra a vonatinfó, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Újra bárki számára elérhető a Vonatinfo internetes felülete. Az oldalon regisztráció nélkül követhetők a vonatok aktuális helyzetei és a közlekedéssel kapcsolatos információk. A cél, hogy az utasok gyorsabban és pontosabban tájékozódhassanak a vasúti forgalom alakulásáról. A fejlesztésnek köszönhetően a valós idejű menetrendi és forgalmi adatok a jövőben egyre több digitális felületen és alkalmazásban is megjelennek. Végrehajtást indított a NAV egy játékkereskedő ellen. Az adóhatóság több mint 180 millió forint értékben foglalt le vagyontárgyakat egy jelentős adótartozást felhalmozó vállalkozásnál. A NAV közölte a lejárt tartozások miatt alkalmazott inkasszó vagy foglalás sok esetben megelőzhető, ha az érintettek időben egyeztetnek a hatósággal, és fizetési halasztást vagy részletfizetést kérnek. Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energia termelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint a felét már a megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van arra, hogy ebben a hónapban újabb rekord szülessen, és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Olyan világsztárok tolmácsolásában, mint a Pussycat Dolls, Will Smith, Madonna, vagy a Black Eyed Peas, vagy rögtön az első dal sztárjai Whitney Houston és George Michael, If I Told You That, 4 perc elmúlt 11, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A jóból sosem elég, így gondolta ezt a lemezproducer Mike Pomroy is 1998-ban, amikor egyik kedvencét, a Gary's Gang 79-es Let's Love Dance Tonight című számát felhasználva elkészítette a Can't Get Enough-ot, a Soul Searcher legnépszerűbb dalát. Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az erős forgalom miatt lassú szakaszosan torlódik az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében a terelést építik a 119-es és a 113-as kilométer között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leálló sávon halad. Torlódik a pálya, akár csak az M3-as Budapest felé Bag és 60 között az átterelt sávban munkavégzés miatt. Mögötte több kilométeres a dugó. M7 Balaton felé M0-ás csomópont után burkolat jeleket festenek, a 12-es és 16-os kilométer között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás ott is 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tom Novival és Limával, na és Majoros Ritával indul a Best délután. Mindjárt déli jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 400 dunaújvárosi diák énekelt együtt Szarka Tamás Készfogás című dalát a Nemzeti Összetartozás napján. A Kultik mozi előtti téren megrendezett eseményhez a város valamennyi oktatási intézménye csatlakozott, így június 4-én Dunaújváros is részese lett annak a Kárpát-medencei kezdeményezésnek, amelynek keretében a magyar fiatalok ezrei énekeltek egyszerre az összetartozás jegyében. A hagyományteremtő program ötlete Kovács Piroskától, a Vasvári Pál általános iskola pedagógusától származik, és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés övezte a rendezvényt. A tanulók iskoláikat jelképező táblákkal, az intézményekre jellemző színekben és a ruhadarabokban érkeztek a helyszínre, ahol rövid ünnepséget követően közösen adták elő a dalt, számol be a Duna Online. Egy este, amely nem csak a zenéről, hanem a segítségnyújtásról is szólt. A Dunaújvárosi Kórház gyermekosztályára rekordösszegű adomány érkezett a 29. jótékonysági pedagógus koncert bevételéből. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános iskola képviselői átadták a 29. jótékonysági pedagógus koncert teljes bevételét a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet gyermekosztályának. A résztvevők és támogatók jóvoltából rekordösszeg összesen 350.000 forint gyűlt össze, részletek a Duol oldalán. Szeptember végéig átmeneti fa kitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken, emellett itt Fejér vármegyében is. Felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezet védelme és a fenntarthatóság javítása. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, észak-nyugaton, valamint északon erőteljességre állik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Erősödik a drogpiac az Európai Unióban. Záporok, zivatarok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok.
4: A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rendelőtti felszólalásában kiemelte, a parlament ma két fontos törvényjavaslatot tárgyal. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztése a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. továbbra is súlyos problémát jelent a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss uniós jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás következtében az Európai Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Napokon belül tetőzhet az ország egyik leglátványosabb természeti eseménye, a Tisza virágzás. Az idei meleg időjárás miatt a kérészek rajzása a megszokottnál korábban kezdődött a Tiszán, a Körösön és a Bodrogon. A különleges rovar körülbelül 3 évig él a folyó medrében, a vízfelszínen viszont csupán néhány órája van arra, hogy biztosítsa a faj fennmaradását. A Tisza virág Európa legtöbb folyójából már eltűnt, ezért hazai állománya kiemelt védelem alatt áll. A hatóságok figyelmeztetnek a rajzás megzavarása, vagy a rovarok gyűjtése tilos. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek és felejthetetlen kedd délután. Csodás napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő órákat, és a legeslegjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc. Jön mindjárt az Animal Cannibals és a Takarítónő, de itt lesz a Destiny Child, jön majd CJ Lewis. Most Tom Novi Limával indítja az órát. Now or never.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek. Csodálatos ez a kedd. Meleg van kint, úgyhogy erre készüljenek. Egy picit füllet is a levegő, hiszen ugye a hét második felében egy pici-pici lehűlés várható, úgyhogy ez most így érezhető szerintem a levegőben, de azért készüljünk arra, hogy szinte tombol a nyári beleg. Viszont a Best FM legjobb zenéivel üsölhetünk egy kicsit. Jön mindjárt a Compact Disco és a Feel the Rain. Itt lesz az Animal Cannibals és a takarítónő, most pedig az Aerosmith-szel megyek tovább. Hamarosan hozom a napkérdését is, mindenféle információt és érdekességet. Előtte itt az Amazing a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazunk együtt, akármilyen járműben is hallgatják a Best FM-et. Legyen az autóban, legyen az kamionban, vagy akár a villamoson ülve. Ha bármit látnak az utakon, akkor mindenképpen írjanak, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Azt hiszem, azzal nem mondok újdonságot, hogy erős a forgalom az M1-esen. Torlódás van Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében pedig terelést építenek a 119-es és a 113-as kilométerek között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy torlódásra kell készülni. Az M3-ason a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban is munka folyik. A 48-as és a 39-es kilométerek között mozgó tereléssel a külső sávban zárva, a munkavégzés mögött pedig több kilométeres a dugó. De dugó van az M7-esen is, mert hogy a Balaton felé az M0-es autó csomópontja után burkolati jeleket festenek. A 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávban zárva. 0620 55 55 155 továbbra is a számunk. Bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt az első órából, a kett délutánból, a Karamell dala volt az óra utolsó, vagy záró dala, ez volt a még egyszer. A folytatásban friss hírek jönnek, mert hogy perceken belül egy óra lesz, utána pedig folytatódik a legjobb hangulat. Itt a 90-es, 2000-es évek nagy kedvencei között a nap kérdését is felteszem majd, de csak a Gossip dala után jön a Move in the Right Direction.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több száz diák énekelt együtt. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Több mint 400 dunaújvárosi diák énekelt együtt Szarka Tamás Készfogás című dalát a Nemzeti Összetartozás napján. A Kultik mozi előtti téren megrendezett eseményhez a város valamennyi oktatási intézménye csatlakozott, így június 4-én Dunaújváros is részese lett annak a Kárpát-medencei kezdeményezésnek, amelynek keretében a magyar fiatalok ezrei énekeltek egyszerre az összetartozás jegyében. A hagyományteremtő program ötlete Kovács Piroskától, a Vasvári Pál általános iskola pedagógusától származik, és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés övezte a rendezvényt. A tanulók iskoláikat jelképező táblákkal, az intézményekre jellemző színekben és ruhadarabokban érkeztek a helyszínre, ahol rövid ünnepséget követően közösen adták elő a dalt, számol be a Duna Online. A Tűz nem játék mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér Vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér Vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér Vármegyében is a NÉBIH. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése, olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, észak-nyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél. Zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Mindenkit meglepett az új inflációs adat. A magyar cégek bizakodóak, újabb medvetámadások voltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár- és toppok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év más második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyed évben, miközben kevesebb mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb új munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket Romániában. Egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg a népszerű Transfogarasi úton. Egy portugál házas pár az autóból próbálta lefotózni a vadállatot, amikor a medve váratlanul rájuk támadt. Később egy 18 éves külföldi lány sérült meg, miután étellel kínálta az állatot. Mindhármukat kórházba szállították. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, a medvék megközelítése, etetése vagy fotózása rendkívül veszélyes lehet. Új szerepben tér vissza a Rocky filmek legendás Iván Drágója. Az akciósztárként világhírűvé vált Dolph Lundgren az öttusa nagykövete lett a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt. A 68 éves hollywoodi sztárnak nem ismeretlen a sportág, szerepelt többek között az öttusa című filmben is. A színész szerint az öttusa új korszakba lépett, az akadályverseny pedig friss lendületet adott a sportágnak. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután mindenkinek, egy óra után is 4 perccel. Na gyerünk együtt tovább. Jó zenék, jó hangulat. Maximum egy délutáni kávé, ez hiányozhat. De a Moloko dala semmiképp. Jön a The Time Is Now. Itt lesz Inna is, és a Hát jön Charlie is, és a Mindenki valaki. Most pedig a Gossip indítja az órát. Move in the right direction. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék, amikor egy kicsit felbojdul a világ körülöttünk, vagy szimplán sok a stressz, akkor vannak azok a hangok, amik igazán meg tudnak minket nyugtatni. Van, akinek egyébként ez a kedvenc dala, van, akinek meditatív zene, van, akinek mondjuk madácsi csergés, de kinek mi az a hang, ami igazán megnyugtató? Vagy melyik az a hang, inkább így teszem fel a kérdést, ami bármikor képes megnyugtatni minket? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mostanában egyébként ASMR videókat is elkezdtem hallgatni. Lehet, hogy ez egy ilyen munkahelyi ártalom, de csak idézőjelesen ártalom, hogy én a hangokra viszonylag érzékeny vagyok, és az emberi hangokat is mindig nagyon-nagyon figyelem, hogyha valakivel találkozom, és vannak igazán megnyugtató hangok, és azokat nagyon-nagyon szeretem. Vannak például olyan szinkron hangok, akiket nagyon-nagyon szeretek hallgatni, és megnyugtat a hangjuk. Na de arra vagyok kíváncsi, önöket milyen hangok nyugtatják meg leginkább? 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, de jöhetnek Facebookon, Instagramon is az üzenetek, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Mellé pedig egy igazi nyári sláger érkezik 2008-ból, Innától, talán az egyik legismertebb dala, hát a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Bartók Béla útról kaptam Budapestről egy infót, hogy baleset történt, méghozzá a Ménesi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és egy kisebb dugóra. Nagyon szépen köszönöm egyébként Lacinak az információt. 0620 55 55 155, ha önök is látnak valamit, nem csak Budapesten, megköszönöm, hogyha írnak. Váci útról is érkezett egy infó, méghozzá név nélkül, hogy a Vizafogó utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Az M1-es autópályán Budapest felé Bíjatorbágy térségében baleset történt, a 18-as kilométernél zárva a külső sáv, alakulóban a dugó, mert már legalább 2-3 kilométeres. Az M3-ason is baleset történt, a főváros felé Bag és 60 között, az 50-es kilométernél a külső sávban zárva, itt is több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi ide, vagy akár fel is hívhat és elmondhatja szóban. De most jött az info, hogy a 2-es főúton Drégely-Palánk és Nagyoroszi között egy busz és egy kamion ütközött. A 70-es kilométernél áll a forgalom, kerülni Ipolyvece, Dejtár, Patak településeken keresztül lehet. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csodás délutánt kívánok mindenkinek, Kollányi Zsuzsi és Lotfi Begi, valamint Majka Valahonnan dalával, ezt hallottuk az előző percekben. Mindjárt híreket hallgatunk, mert hogy 2 óra, aztán jön majd a nemrég a VL döntőn is fellépő Killers. És jön majd a Valmar is Manuellel és az Éget a nap.
2: Ideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít, tök meg az alkohol elkábít.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több száz diák énekelt együtt. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. Több mint 400 a dunaújvárosi diák énekelt együtt Szarka Tamás Készfogás című dalát a Nemzeti Összetartozás napján. A Kultik mozi előtti téren megrendezett eseményhez a város valamennyi oktatási intézménye csatlakozott, így június 4-én Dunaújváros is részese lett annak a Kárpát-medencei kezdeményezésnek, amelynek keretében a magyar fiatalok ezrei énekeltek egyszerre az összetartozás jegyében. A hagyományteremtő program ötlete Kovács Piroskától, a Vasvári Pál általános iskola pedagógusától származik, és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés övezte a rendezvényt. A tanulók iskoláikat jelképező táblákkal, az intézményekre jellemző színekben és a ruhadarabokban érkeztek a helyszínre, ahol rövid ünnepséget követően közösen adták elő a dalt, számol be a Duna Online. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen európai uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejérvár megyében is a Nébih. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése, olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejérvár megyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Itthon lassult az infláció, a hollandok korlátoznák a gyerekek online jelenlétét. A hónap közepén látványos bolygó együttállás figyelhető meg. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Szigorítaná a gyermekek online szerepeltetésének szabályait Hollandia. A kormány tervei szerint a 16 év alattiak nem szerepelhetnének reklám célú közösségi média tartalmakban, és maguk sem készíthetnének ilyen videókat. A döntéshozók szerint sok esetben ez már a gyermekmunka egyik formájának tekinthető. A hatóságok attól tartanak, hogy a rendszeres online szereplés sértheti a gyerekek magánéletét, és káros hatással lehet a személyiség fejlődésükre. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a Hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A svábhegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony Hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, egyébként meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után 5 perccel is csak a legfelejthetetlenebb slágerek szólnak itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozzon mindjárt Charles és Eddie dalát, jön a What I Like to You, de itt lesz majd Amy Winehouse, jön Aura Dion, aztán itt lesz majd Ann Lee is és a Two Times. Na az aztán egy igazán felejthetetlen sláger. Most pedig itt a Killers, jön a Human.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Valmar és Manuel dalát hallottuk, ez volt az Éget a nap. A folytatásban Charles és Eddie érkezik, és ők színesítik a délutánt. Na de előtte még válaszoljunk a nap kérdésére. Kinek mi az a hang, ami igazán meg tudja nyugtatni? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Kati azt írja, engem a nyári eső kopogása nyugtat meg a legjobban, amikor este kinyitott ablaknál hallom, hogy az eső cseppek egyenletesen verik a párkányt. Valahogy minden gondom kisebbnek tűnik akkor, és mennyire szeretem én is. Gábor is írt, a tenger morajlása. Pedig nem is lakom a közelében, de amikor nyaraláskor hallom, percek alatt kikapcsol az agyam. Olyan, mintha minden hullám egy kis feszültséget vinne magával, és nagyjából fél perc alatt át tudok állni a nyaraló üzemmódba a munka után. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide a folytatásban is azokat a hangokat, amik önöket megnyugtatják. A folytatásban remélem, hogy egy ilyen dal érkezik. Jön Charles és Eddie méghozzá 90-es évek elejéről, pontosan 92-ből. A bizalmatlanságról énekel Charles és Eddie, jön a Would I Lie to You, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Több balesetről is kaptam hírt a budapesti utakról, méghozzá Nagy Lajos Király útján a Fogarasi úti kereszteződésnél baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Aztán baleset történt az Attila úton is, méghozzá a Körmöci utcai megállónál, úgyhogy ott kell figyelni. És baleset történt a Falk Miksa utcában is, a Markó utcánál, ott a kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az információkat. Aztán kiépítették a terelést az M1-es autópályán György térségében, a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra számítsanak. Az M1-esen szintén, de Budapest felé, Biatorbágy térségében baleset történt korábban, a 18-as kilométernél a külső sávot le is zárták, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom még a folytatásban is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék, mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Egy este, amely nem csak a zenéről, hanem a segítségnyújtásról is szólt. A Dunaújvárosi Kórház gyermekosztályára rekordösszegű adomány érkezett a 29. jótékonysági pedagógus koncert bevételéből. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános iskola képviselői átadták a 29. jótékonysági pedagógus koncert teljes bevételét a Szent Panteleon Kórház rendelőintézet gyermekosztályának. A résztvevők és támogatók jóvoltából rekordösszeg, összesen 350 ezer forint gyűlt össze, részletek a Duol oldalán. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken, emellett itt Fejér vármegyében is. Felülvizsgálják a hulladék gazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezet védelme és a fenntarthatóság javítása. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Holnap egy hidegfront hatására több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország keleti felén számíthatunk záporra, zivatarra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre, a nyugati dél-nyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A kert délután közepéhez érkeztünk, ez pedig a 93.1 Best FM. Dunaújvárosi hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem, benne voltak jó páron már az előző órákban is. És azt tudják a rutinos hallgatók, hogy este 6-ig miénk a pályai kedden. A neve Molek Csongor, Árás legnagyobb slágerével kezdünk. Ez a Temptation.
0: 93.1 Best FM.

Meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Júniusi hónapunkat illetően már a 9. napnál járunk. Névnaposaink pedig a Boldogok, Diánák, Elődök, Ludovikák és Félixek. Neki kívánok boldog névnapot. Aki születésnapját ma tartja, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban is a környékünkön. Nézzünk olyan eseményeket, amelyek jó pár évvel ezelőtt, de azért ma történtek. 92 esztendeje például először jelent meg képregény Donald Kacsa főszereplésével, és 58 évvel ezelőtt több európai ország után Jugoszláviában is diáklázadás tört ki. Híres emberek, akik június 9-én születtek. 386 éve látott napvilágot első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. És 179 éve született Hausmann Alajos, építész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Aki ma ünnepel, dunaújvárosi hallgatók, igen szerencsés, Isten éltesse nagyon sokáig, Akon visszafogottabb slágere következik, a Lolli című dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedők, figyelem, jó utat kívánok mindenkinek, figyeljenek a többiekre is. Az 53-oson Soltompa másodrendű főúton a 0-as és a 15-ös kilométer között kell készülni fennakadásra, útszűkület miatt végzik az útkarbantartási munkálatokat. Aztán az 51-343-oson a 0-as 1-es kilométernél szintén útszűkület van érvényben, és hasonló a helyzet az 52-03-ason a Kiskullacháza-Izsák összekötő úton a 22-es kilométernél. Itt közmépítési munkálatok miatt fennakadásra számítani kell, még június 22-éig az Útinform tájékoztatása szerint. Ha pedig egyéb tapasztalat lenne, akkor kérem csörögjenek 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, még egyszer balesetmentes kilométereket kívánok. Az előadói listánkból Sting következik, és a Desert Rose című slágerét meghallgatjuk a Besten.

0: Betűn vagy nekem ékezet, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, ezt azért nyilván hozzátesszük, így kedd délután kellős közepén is, Dunai Városi hallgatók, üdv mindenkinek, tényleg nyakunkon már a nyári szezon, és elég sok nyári feelinget hozó felvételt játszunk. Minden órában ilyennel indul a következő felvonás, ATB zenél és szól a Summer.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is! Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Fátyol felhők szűrik a napsütést, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi átlagos havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az iroda bérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A héten folytatódik a szúnyogírtás. Ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8-as erősségű földmozgás miatt néhány órára cunami riadót rendeltek el a térségben. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Híreink végén az időjárásról. A napsütést fátyol felhők szűrik, és a nyugati északnyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés. Ott délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. Megélénkül a délies szél, amely késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul. Zivataroknál erős, viharos széllökés is lehet. Délután 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A kedvencek pörögnek, a nap 24 órájában itt a 93.1 Best FM-en, azért, hogy a hallgatók Dunaújvárosból és a környékről, akik velünk vannak, érezzék jól magukat. A nevem Oleg Csongor, hazai slágereket is hozok még, viszont ATB német DJ indítja az óránkat. Meghallgatjuk a nyári felvételét, a címe is az, hogy Summer.
7: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. A stúdióból továbbra is jelentkezem, Dunói Városi hallgatók. Mosolygos délutánt kívánok kedre, azoknak is, akik még melóznak, plusz kitartást. A nevem Oleg Csongor, és nézzük a szerdai időjárásról. Ma mit tudunk? Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet majd a gomoly felhőzet felettünk, és némi csapadék várható, zápor esetleg gyenge zivatar formájában. A szélmozgás ott lesz erősebb, élénkebb, ahol kapjuk majd a csapadékot. És 22-30 fok várható a csúcsérték, így alakul nyáriasan. Egyébként a nyugati-délnyugati szelet kísérik majd élénkebb lökések. Pollenterhelés, kedves pollenallergiás hallgatók, a helyzet sokat nem változott, a következő napokban várhatóan egyébként ismét erősödik majd a pollenterhelés. Jelenleg a pázsitfőfélék, a csalánfélék és a gombák pollen koncentrációja van közepes tartományban. Shakira táncolható slágerével folytatjuk a délutánt, indítom a Loca című dalt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és

0: az újház.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai városban és a környéken, nyilván hasznos infokra is fókuszálunk a Besten minden felvonásban. És most fókuszban a sport. A KSI elleni bronzcsatával zárta a fővárosban megrendezett ifjúsági bajnokság 8-as döntőjét a DFVL korosztályos női együttese még vasárnap este. És a két gárda ezúttal is hatalmas küzdelmet vívott egymással, mivel az első negyedben hol a Dunai város, hol a fővárosiak vezettek 1-1 góllal, viszont az összesen 8 találatot hozó nyitófelvonás 4-4-es döntetlennel ért véget. A másodikban a Karancsi Réka révén újra a DFVL szerzett vezetést, viszont erre egy 3-0-ás sorozattal válaszolt a KSI, amely a 10. perc legvégén már 7-5-ös előnynek örülhetett. Mihók Mandula találatával visszajött egyre együttesünk, majd újra Karancsi volt eredményes, de a játékrész véghajrájában megint előnyhöz jutott az ellenfél, így a félidei pihenőhöz érve 7-8-as állást mutatott az eredményjelző. Egyébként az aranyérmet a mieinket is legyőző házigazda UBS-e szerezte meg, miután a fináliban 18-14-es sikert aratott az egriek ellen. A teljes beszámolót a dunaiváros.com hírportálon, ahogy mindig most is megtalálják. Whitney Houston énekel, és szól tőle a Step by Step. Well,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en mindenkinek tartalmas késő délutánt kívánok így a keddi napunkhoz, és ezen is dolgozunk, hogy tartalmasan és izgalmasan teljen. Itt a Besten, a mikrofon mögött Molek Csongor, Dunói Városi Hallgatók indítja az utcsó közös óránkat mindjárt Eminem a Lose Yourself című slágerével.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Június 12-én, Kunszent Miklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fátyol felhők szűrik a napsütést, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelbe lőtt rakéták miatt ma sem lesz tanítás. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az ORFK élén Balogh János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabaújzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A héten folytatódik a szúnyogírtás. Ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Híreink végén az időjárásról. A napsütést fátyol felhők szűrik, és a nyugati északnyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés. Ott délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. Megélénkül a délies szél, amely késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul. Zivataroknál erős, viharos széllökés is lehet. Délután 27-32 fok valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék, mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja Duna Online. Egy este, amely nem csak a zenéről, hanem a segítségnyújtásról is szólt. A Dunaújvárosi Kórház gyermekosztályára rekordösszegű adomány érkezett a 29. jótékonysági pedagógus koncert bevételéből. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános iskola képviselői átadták a 29. jótékonysági pedagógus koncert teljes bevételét a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet gyermekosztályának. A résztvevők és támogatók jóvoltából rekordösszeg, összesen 350 000 forint gyűlt össze, részletek a Duol oldalán. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte Hungaromet. A szakemberek szerint itt Fejér vármegyében is. A kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb terméksátlagokra kell számítani. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Nébih. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése, olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljességű állik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Korra reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Úgy bizony, a lényeget át is adtuk már a hallgatóknak. Annyit még hozzátennék, hogy ez a 93 egy Best FM Dunaújváros és a környék. Tartalmas késő délutánt kívánok. A mikrofon mögött Molek Csongor még ebben a felvonásban, és kezdünk Eminem nagy slágerével, örök felvételével. Ez a Lose Yourself című dal.
0: 93 egy Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en, közlekedjenek türelmesen és szabályosan dunaújvárosi autósok. Vannak infóim, például közmépítési munkálatok miatt útszűkület van érvényben a Makádi bekötő úton, az 51-112-esen a 0-as kilométernél, és a 62-07-esen Adony-Velence összekötő úton azért messzebb tőlünk az 1-es-3-as kilométer között. Félpályás lezárás lassítja a haladást még június 12-éig. Ha van egyéb infójuk, akkor elérnek a 30-as 7474 777-es telefonszámon keresztül. Előre is köszi szépen mindenkinek, balesetmentes kilométereket kívánok. Énekel most a Besten, Beyoncé, és meghallgatjuk a Hello című felvételét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, sportról már beszéltünk, de most is ez a téma, kedves dunai veresi hallgatók. Albert Irsán rendezték meg az Irsa Kupa elnevezésű tollaslabda viadalt, még a hétvégén, és az országos amatőr tollaslabda verseny utolsó vasárnapi fordulóján igen népes mezőny gyűlt össze, mivel összesen 198 versenyző küzdött meg egymással, a minél szebb eredményekért, és a versenyről nem hiányozhattak a dunai veresi Danubius KSE tehetségei sem. Ahogy azt Jakab János edző említette a portál munkatársainak, a dunai városiak is népes különítménnyel, 16 versenyzővel vágtak neki a megméretésnek, amelyen összesen 5 érmet szereztek a tollaslabdázók. A B kategória női egyes versenyszámában Pécsi Noémi, B párosban Pécsi Noémi és Pécsi Tamás, még A párosban Fekete Gábor és Szabó Károly szerzett szépen fénylő aranyérmet, míg Rostási Tibor és Franciosso Dominik A egyéniben állhatott fel a dobogó harmadik fokára az eredményhirdetésen, remélem, hogy a nevét jól ejtem. Szívből gratulálunk! Az egész csapat nevében mondom ezt, ott van a beszámoló egyébként az eredményekkel a dunaivers.com hírportálon. Madonna énekel most, a Give It To Me című száma ismerős lesz, ez szól.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunaújvárosi hallgatók. A folytatásban még együtt meghallgatjuk a Flip of Script örök slágerét. Ez a Throw Your Hands in the Air című felvétel. A mai búcsúdalom így kedd, hát lassan kora este. Köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek, és nagyon szép késő délutánt, kora estét kívánok, jó pihenést! Holnap már megint szerda, haladunk ezzel a munkahéttel is, valljuk be őszintén, elég komoly tempóval. Holnap is találkozunk, délután 3-tól jelentkezem. Molek Csongort hallották, a legjobbakat mindenkinek. Hello! Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script is...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Taroltak a dunaújvárosi fiatalok az alkotói pályázaton. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tűz nem játék, mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepies keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett. Mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen európai uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a Város weboldalán. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Nébih. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése, olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Holnap egy hidegfront hatására több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország keleti felén számíthatunk záporra, zivatarra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre, a nyugati dél-nyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: A Best FM-en.
2: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Figyelnek a jégkármérséklésre, tisza virágzás, ne zavarjuk a kérészeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Az amerikai elnök szerint végső szakaszába értek az iráni tárgyalások. Donald Trump úgy fogalmazott, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség, melyet napokon belül aláírhatnak, miután nem maradnak vitáspontok. Megismételte, hogy a megállapodást követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hétfőn Classic House, a szerda pop és rádiós lágerek, és csütörtökön dance himnuszok szólnak mixben 6 és 8 óra között, szombaton hip-hop és R&B a menü, vasárnap pedig chilled, lounge-t és deep house-t játszunk, ami pedig a keddet illeti, hát ez továbbra is funky. 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangyával a lemezjátszók mögött. Én Dula Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 90-es és a 2000-es évek alaphangon is minimum 20 évet jelent, és ezért 20 évnyi zenét minden stílusból fejbe tartani nem kis feladat. Könnyen lehet, hogy nekünk is vannak dalok, amelyek valamiért a szürke zónában vannak. Szóval nyugodtan adjatok tippeket, hogy mi az, ami még elférne ide a mixbe, és melyik napra 6 és 8 óra közé. 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és Best FM Night Shift, így vagyunk fönt Facebookon és Instagramon.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha bárki bármilyen akadályoztatás miatt nem tud velünk tartani 6 és 7 között, vagy 7 és 8 között, vagy 6 és 8 között, szóval pont a mix valamelyik részéről lemarad, pótolhatja őket, semmi probléma. Mixcloudon tessék keresni a Night Shift lemezlovasok profiljait. Mindenki oda tölti fel a korábbi Night Shift-es mixeit. Az én korábbi, most már 150 mixem a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon található meg, és hogyha van kérdés verziókkal kapcsolatban, akkor nincs kérdés, mert hogy minden mix mellé feltöltöttem a tracklistát is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Kettő nap és születésnapot fog ünnepelni a most érkező úriember, nem hangya, hanem a Stereo MC's énekese, Rob Birch, aki a 65-et tölti majd be. Kettő nap múlva, június 11-én, és ha már hangya, pár perc múlva ővé lesz a főszerep, meg persze a funky zenéké. Héttől ő már majd a lemezjátszók mögött itt a Besten, úgyhogy pár perc és egy pici szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A legjobb mixek minden este. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több száz diák énekelt együtt. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Több mint 400 dunaújvárosi diák énekelt együtt Szarka Tamás Készfogás című dalát a Nemzeti Összetartozás napján. A Kultik mozi előtti téren megrendezett eseményhez a város valamennyi oktatási intézménye csatlakozott, így június 4-én Dunaújváros is részese lett annak a Kárpát-medencei kezdeményezésnek, amelynek keretében a magyar fiatalok ezrei énekeltek egyszerre az összetartozás jegyében. A hagyományteremtő program ötlete Kovács Piroskától, a Vasvári Pál általános iskola pedagógusától származik, és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés övezte a rendezvényt. A tanulók iskoláikat jelképező táblákkal, az intézményekre jellemző színekben és a ruhadarabokban érkeztek a helyszínre, ahol rövid ünnepséget követően közösen adták elő a dalt, számolt be a Duna Online. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen európai uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte Hungaromet. A szakemberek szerint itt Fejér vármegyében is. A kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb terméksátlagokra kell számítani. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Nébi. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése, olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. A meteorológusok szerint már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Lassú volt az infláció májusban, elfogták a magyar hatóságok által körözött szír embercsempészt, Kazasztán ellen játszik a labdarúgó válogatott, Villányi Eszter vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és topok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Libanonban fogtak el egy magyar hatóságok által keresett szír férfit. A gyanú szerint egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányít. Társaival 2020 és 2022 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek segített belépni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Ausztriába szállították őket. A banda ezres nagyságrendben juttatott embereket illegálisan az EU-ba. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
3: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
2: Ezekben a percekben lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben játsszák a Nagyerdei stadionban. Márko Rossi szövetségi kapitány 4 poszton változtatott a pénteki finnek elleni mérkőzés kezdőjéhez képest. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en. A Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még mindig sok a szabálytalankodó motoros. Anyamedvét és Bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Holnap hidegfront érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razzia során. A rendőrség közölte leggyakrabban a passzív biztonsági eszközök hiánya és a világítási szabályok megszegése miatt intézkedtek. Az egyhetes ellenőrzés során a világítás miatt több mint 260 esetben indult eljárás, 134 motoros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Mindezek mellett majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más közúti jogsértések miatt a rendőrök, úgy mint elsőbbség meg nem adása, záróvonal átlépése, irányjelzés elmulasztása, rollerezés közbeni mobiltelefonozás, gyorshajtás vagy éppen járdán biciklizés. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyedévben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. 8 gyerek sérült meg ráfutásos balesetben az M1-esen. Egy gyerekeket szállító kis busz szaladt bele az előtte haladó kamionba, közölte a BRFK szóvivője. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. A gyerekeket könnyű fej- és végtagsérülésekkel vitték kórházba. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Anyamedve és Bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tárolni az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: George Michael 2023-ban már csak posztumus kaphatta meg a rock'n'roll hírességek csarnokába történő beiktatást. A tavalyi ceremónián pedig az Outkast ugyan ott lehetett volna a teljes létszámmal, de valamiért az egyik tag André 3000 kihagyta az ünnepséget. Nálunk viszont a következő órát egyikük sem hagyja ki.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboard.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-dal itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán amikor a két hölgy, Cherise Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban kívül lépkednek, sőt május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is fölléptek. Jön a Boogie

Best FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófiller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok második része.

0: maradok távol.
1: Mesterfem a legjobb zenék, a meteorológusok által mára ígért esőzés nem vész el, csak átalakul holnapivá. Úgyhogy holnap tessék nagyon komoly csapadékra számítani, ami hoz is magában minden mást. Hidegfrontot, erős szelet és lehűlést is. 25 fok lesz csak a nappali maximum szerdán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Lassult az infláció májusban, anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a költségcsökkentésre irányuló javaslatot egyhangulag szavazta meg a parlament. A kormányfő azt is jelezte, hogy a devizahiteles perek rendezésének ügyében bölcs módosítás született. Átfogó jogalkotási folyamat indul, az igazságügyi miniszter, a bankok, a devizahitelesek képviselői és a bíróságok képviselőivel. A jogszabály, melyet ugyancsak egyhangulag támogatott az országgyűlés, már megjelent a magyar közlönyben, holnap pedig hatályba is lép. A vártnál is kedvezőben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árestopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét, akár 3 évet is lárvakként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra, turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátrazni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etető helyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Egy 92 esztendős kacsa húsa valószínűleg már elég rágós, mondhatni emberi fogyasztása teljesen alkalmatlan. Szerencsére ez fel sem merül Donald kacsa esetében, mert hogy ma ünnepli 92. születésnapját, a világ egyik leghíresebb rajzolt szárnyasa. Boldog születésnapot neki!
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zene, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarolt. Aztán Lutrisa McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdolta az Ain't That Just The Way.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Best FM a legjobb zenék, nyilván tisztában vagyok én az árakkal, meg a világ poppiacán jelenleg elfoglalt pozíciókkal. De mennyire jó lett volna már, hogyha mondjuk Sean Paul nem innát, hanem Beyoncé-t hozza magával. Most pont fordítva történik, Beyoncé hozza Sean Paul-t, és a Baby Boy-t itt a Best FM a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Figyelnek a jégkármérséklésre, nyert a magyar labdarúgó válogatott a kazahok ellen. Villányi Eszter vagyok. Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. A jogszabály, melyet egyhangúan támogatott a parlament, már megjelent a magyar közlönyben. A rendelkezés a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig függeszti fel a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat is. Arra is kitér a jogszabály, hogyha az adósok kérik, folytatni kell a felfüggesztett pereket. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. 3-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Kazahsztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben tartották. A vezető gólt a kazahok szerezték meg az első félidőben, majd a második félidőben 3-szor is betalált a magyar csapat. A gólszerzők Szoboszlai Dominik, Séfer András és Tóth Rajmund voltak. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kék, fehér, fekete, igazi színkavalkád lesz a következő óra itt a Best FM-en. Jön majd a Back to Black, az akár péntek, akár szombattal. Közvetlenül előtte érkezik a Blue és a One Love. A fehér az pedig egy jaguár formájában, egy hófehér jaguárban jön majd köszönhetően Curtisnek és Péli Barnának itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zené. Best FM.
4: Say yeah!

a csapat csinálta a koreográfiát ennek a dalnak a videoklipjéhez, mint aki csinálta a Macarena-hoz. Ehhez valahogy olyan jellegzetes, mindenki által ismert mozdulat csak mégsem sikerült kitalálni. Jön Vez és az Alané!

Best FM, a legjobb zenék. Hivatalosan a fesztiválos és klubos fellépésekről tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkozást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Musical itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Michael című Michael Jackson életrajzi filmnek lesz folytatása. Egyrészt köszönhetően az óriási kassza sikernek, másrészt annak, hogy a történet még csak a Bad című nagylemezig dolgozza fel Jacko életét. Az első részből Janet Jackson saját kérésére kimaradt. Lehet, hogy a másodikra már meggondolja magát, és akkor ott megint együtt lehetnek. Together Again, jön Janet Jackson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában jön majd két olyan dal közvetlenül egymás után, aminek elég sok köze van egymáshoz, hiszen legyünk őszinték, hogyha valaki álmatlanságban szenved, az persze, hogy tök könnyen vár egész éjjel bárhol, bárkire. A Faithless érkezik az Insomniával, előtte pedig itt lesz a Hip Hop Boys klasszikusával, az Éjjel ott várok rád, dala meg Go Rise.
1: Ez a Night Shift a Best

Ezt a fem a legjobb zenék. Kevesebb, mint egy hónap, és jön a vadonatúj Madonna nagy lemez. Július 3 a megjelenés dátum, a Confessions 2 lesz az album címe, amely már sorrendben a 16. Madonna album. Szerintem ezeket már mindenki kívülről tudja, még azok is, akik nem hardcore Madonna rajongók. Ettől függetlenül Madonna marketing csapata egy picikét nagyobb fordulatszámra kapcsolt, és tegnap kidobtak a YouTube-ra egy majdnem 14 perces kis kettcsinálót, kis filmet, hosszúra nyúlt videóklipet, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne nevezni, mert természetesen azért vannak benne részletek az új album dalaiból is. Az I Feel So Free, a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love és a Love Sensation is felcsendül. És ami még nagyon különleges, hogy rengeteg vendégművész is hosszabb, rövidebb időre feltűnik ebben a filmben. Például Benedict Cumberbatch, Kate Moss, vagy éppen a Trónok harcában a Tarty Brienne-t alakító színésznő Gwendoline Christie. Madonna érkezik most a Vogue-gal, hit a bestem.

Rádió FM, a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén-nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

Best FM a legjobb zenék, ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD. Ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szokta követni, akkor pop és rádiós lágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében. 6-tól 8-ig ezeket fogjuk majd mixelni szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel együtt. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.